Ragash dat Atlantif, if magav, tif magav, feleteretten if, korbitankol magatulankol una kozat nek is, damostazarum maifator, mozitaratan al, amazikolal cembe magavar, magamagama var. Netene bridek fel, megit sarum uchitaram faratso egirigel. Nem kerek fel, nem megekel, atsom tovab.